0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 6-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercei apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarszolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Beat Kultúra.
1: Dévli Szarakáv Tomé Domáli, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Hagyományok kéz a kézben. A kávéházi cigány muzsika és a magyar

0: egyházi cigányzenét és az autentikus népzenét kéz a kézben viszi tovább, egymás mellett bemutatva ezt a két gazdag zenei világot. A zenekar tagjai nem csak őrzik a hagyományt, hanem új tartalmakkal is megszólítják a közönséget. Beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan jött létre a formáció, milyen célok vezérlik őket, és mit szeretnének átadni a zenéjükön keresztül. Balázs Tamás, Farkas Zsolt és Horváth Balázs beszél a közelgő koncertekről, új dalokról és készülő videóklipjükről is. Köszöntelek titeket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Tomi, mesélj egy picit kérlek, hogy a Magyar Híd zenekar mikor alakult, és hogy jött az ötlet?
1: Hála jó Istennek, körülbelül fél éve alakultunk meg, több mint fél éve. A fő koncepció az az, hogy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét kéz a kézben, a legnagyobb tisztelettel egy hídon átvezetve szeretnénk ezt így egybekötni. Számunkra az egyik legfontosabb dolog az ez, illetve hogy ezt a két műfajt, mind a kettőt, tehát stílusában játszva kössük egybe. Nagy remények vannak, most már hál' Istennek kijött két dalunk, így az elmúlt két hétben. Annyi titkot elárulhatok, hogy a következő időszakban is egy-két szám még fog kijönni. Igazából ez a legfőbb célunk. Nyilván néhol-néhol meg van fűszerezve ez egy kis világzenével is, de ez a fő koncepció.
0: Balázs, te mióta vagy benne a magyar kávéházi cigány muzsikában? Mennyire otthonos ez neked, mennyire ismerős?
2: A szerelem az régóta megvan, tehát nagyon-nagyon régóta hallgatom ezt a zenét. Én ugye népzenével, sőt, igazából klasszikus zenével kezdtem, aztán népzenét tanultam, de már a középiskolai évek alatt is hallgattam kávéházi cigányzenét. Aztán, amikor Budapestre kerültem, akkor ugye közelebb is kerültem a tűzhöz, úgyhogy volt lehetőségem személyesen is hallgatni ilyen cigányzenekarokat, illetve mióta 2022 óta Magyar Állami Népi Együttesben zenélek, így együtt muzsikálni is van lehetőségem. Cigányzenészekkel nagyon nagy fejlődés ez nekem, tehát nagyon sokat tudok tőlük tanulni, mind repertoárban, mind technikailag, úgyhogy hát így az utóbbi években lett szorosabb, hogy úgy mondjam, az együttműködés.
0: Nagyon másfajta technikát igényel egyébként a két stílus.
2: Igazából játékmódban azért vannak technikai különbségek díszítésekben, de maga a hangszerkezelés az végül is mind a két stílusban, vagy tehát ugyanaz, mint a klasszikus stílusban is a hangszerkezelése. Apróságok, tehát ezek ilyen finom dolgok, akár dinamikai, akár díszítésbeli dolgok, de azért vannak apró különbségek.
0: A magyar népzene, ha jól tudom, ugye mindenkinek nagyon fontos része az életének. Honnan a kapcsolat és a kötődés a magyar népzenéhez, Zsolti?
3: Igazság szerint a magyar népzenéhez való kötődésem az egészen pontosan 9 éves koromban kezdődött. Az általános iskola udvarán játszottam a barátaimmal, és odajött hozzám Unger Balázs. Megkérdezte, hogy ki szeretne tanulni zenét. Így feliratkoztam én is zenét tanulni. Akkor még nyilván nem tudtam, hogy most magyar népzene, vagy klasszikus zene lesz, vagy rock zene, vagy nem tudom, mi lesz. És így eljártam a Balázshoz tanulni. Hát a brácsa lett a hangszerem. Innentől kezdve végig az autentikus magyar népzenével foglalkoztam, illetve ezt is tanultam. Balázsal innen van az ismerettségünk, a Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában, Váci zeneművészeti konzervatóriumban tanultam népzenét, illetve utána a Zeneakadémián is, picit visszakanyarodva még a Váci iskolához. 9-es voltam igazából, amikor édesapám elvitt a Horváth Zoltánhoz, a 100 tagú cigányzenekar néhai szólamvezető brácsásához tanulni, és tulajdonképpen innen jött ez a párhuzam, amikor a két műfajt tanultam egymás mellett.
0: Tomi, hogyan választottad ki a zenekari tagokat? Ez egy erős baráti társaság is, ami aztán egy zenekarrá formálódott, vagy hogyan alakult ez?
1: Így van, tehát alapból mi mindannyian nagyon jó barátok vagyunk, és ez nem egy ilyen pár hónapos barátság, hanem tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. És hát, hogy igazából hogy mi alapján az egész úgy jött ez az ötlet, hogy olyan zenekari tagok legyenek, akik úgymond mindenevők. Tehát, hogy minden műfajban és stílusban is profi szinten játsszák a maga stílust, amit épp akkor játszunk. Tehát ugyanúgy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét is. Úgyhogy igazából így alakult ki ez, és hogy maga ez a Magyar Híd, hogy jött ez a név, hát igazság szerint ez így jött, hogy ezt a két műfajt szeretnénk így kéz a kézben átvezetni, és átadni úgymond a hallgatóságnak, hogy így is lehet. És tényleg ugye a zenekari tagok, meg mindenki külön-külön egy fantasztikus muzsikus és ezer oldalú

0: muzsikusok.
1: Említsük meg akkor a nevüket is, kérlek, hogy
0: így van, kezdeném akkor a hegedű szekcióval. A kollégám Horváth Balázs, illetve beszeretném jelenteni, hogy bővültünk is, hát úgy mondom, hogy egyik nagy példaképünkkel, Radics Ferenc Feri bátyánkkal, aki tényleg egy szuper muzsikus, és mondhatni egy zseni, mert hogy azon kívül, hogy minden műfajban teljes mértékben otthon érzi magát, azon kívül, mint hangszerelésben, mint zeneszerzésben is tényleg a legleg. Szóval Radics Ferenc, Horváth Balázs, jó magam Balázs Tamás, így ez a hegedűs szekció, és akkor Tisztfiabb Ürmös Sándor, Ürmös Ferenc, Sanyi a cimbalmosunk, Ferenc a nagybőgős, Farkas Zsolti barátunk a brácsás, Seres Vilmos, fúvós szekció, klariné, tárogató, szakszafon, tehát ő is nagyon sokoldalú mindenféle téren, és hát az énekesünk, Balog Melinda, aki szintén ezer oldalú, és összképben a csapat, én úgy gondolom, hogy jelenleg minden műfajt meg tudunk úgy oldani, legalábbis próbáljuk meg úgy oldani, hogy ez jó legyen.
1: Mi alapján építitek fel a repertoárotokat, vagy a dalok hogy születnek? Ezek saját szerzemények, feldolgozások, népdalok?
0: Mindenféleképp úgy szokott ez működni, hogy összeülünk és ötletelünk. Tehát, hogy vagyunk ugye most 8-an, leülünk, elkezdődik a próba, és igazából közösen rakjuk össze. Mindenki kiveszi a részét belőle, abszolút. Például most, ami kijött két dalunk, az egyik, az tényleg egy átdolgozás, amiben játszunk magyar kávéházi cigányzenét, egy kis jazz hangulat is van benne, de utána megjelenik a magyar autentikus népzene. A másik dalunk is körülbelül erre a szisztémára épül, de ott annyiban változott, hogy ott Kodály Zoltán Kálai kettőséhez mertünk hozzányúlni, és akkor próbáltuk összefonni a magyar autentikus népzenével, tehát ott a jazz az kimaradt abszolút, de szerintem azért így teljesen vállalható és jól sikerült, reméljük.
1: Zsolti, amit az imént Tomi is említett, hogy közös munka van a zenekarban, és mindenki az ötleteit belerakhatja. Részedről ez hogy néz ki? Ez inkább harmóniákban ötleteltek, vagy stílusban? Mi az, amit te hozzá tudsz tenni a dalokhoz?
2: Nyilván hangszerelésben is, mivel ugye a brácsa mind az autentikus magyar népzenében, mind a kávéházi cigányzenében egy kísérő funkciót tölt be. Tehát persze az akkordokban, a harmonizációban természetesen egyeztette ugye a cimbalmos bőgős kollégával, és törekedve éppen mikor mit játszunk, törekedve mindig a stílusbeli megfelelésnek.
1: Balázs, te hogyan érzed magad úgy a zenekarban, hogy ugye három prímás is van, ki a fő prímás, ki az, aki vezeti a zenekart, ezt nálatok hogy működik?
3: Ez érdekes, mert ugye különböző műfajokat képviselünk, ha úgy vesszük, tulajdonképpen én vagyok az, aki a népzenét hozza így alapból, de azért fel kell kötnöm a gatyát. Tehát, hogy azért olyan muzsikusokkal vagyok együtt, olyan dolgozok együtt, hogy eszméletlen hangszeres tudás, meg virtuózutás van a birtokukban, de pont ez a lényeg, hogy próbáljuk ezt összekovácsolni, ugye a két stílust, ha alapul vesszük, ugye a magyar autentikus népzene és a kávéházi cigányzene, arra azért oda kell figyelni, hogy a koncepció ne menjen a számoknak a rovására annyira, hogy azért ezt embereknek fogjuk előadni. Tehát, hogy egy jó hallgatható, egy jó hangulatú muzsika legyen, erre próbálunk törekedni minden egyes számunkkal, és úgy gondolom, hogy ez talán sikerül is. Nem könnyű feladat, mert ilyet nem nagyon csinált még talán senki. Olyanok vannak, hogy népdalfeldolgozások, vagy bármilyen feldolgozások, de hogy ezt a kettőt így egymás mellé állítani kéz a kézben, ahogy Tomi is mondta, ez talán mi vagyunk ebben az úttörők, és még talán lehet, hogy még kicsit keresgéljük is az utat, de szerintem egy jó úton vagyunk.
1: Akkor egy kicsit hiánypótló is ez a zenekar, ami megszületett, és talán innen is jött az ötlet. Kik voltak azok, vagy ki volt az, aki, amikor ötleteltetek, hogy létre kéne hozni a zenekart, aki támogatott ebben, hogy ez egy jó út lesz, és csináljátok?
0: Igazság szerint több embertől is kikértük a véleményt, és igazából mindenhol pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy ez nagyon jó ötlet, és hogy ennek igazán helye van, tehát hogy ezt csináljuk, és tényleg lelkesen és kitartóan. Az egyik ilyen ember volt Pál István Szalonna, aki nagyon jó barátunk mindnyájunknak, nagyon jó bátyánk, úgyhogy ő volt az egyik, aki abszolút támogatott ebben, és támogatni is fog. Mind ötletekben, mind bármiben, ha kikértük a véleményét, segítséget adott, de ilyen volt például Radics Feri bátyám is, aki abszolút minden szempontból ezt a dolgot támogatta, és támogatja is, szakmai szempontból is, meg tényleg ez, hogy most már hozzánk csatlakozik, ez úgy gondolom, hogy a zenekar szempontjából ez egy óriási erősítés.

0: csapat dinamika a zenekarban, ugye vannak fiatalabbak is, vagy hát a fiatal generáció és az idősebb generáció is megjelenik a zenekarban.
1: Mivel ugye a Tomi, illetve a Balázs is említette, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, talán ez a korkülönbség nem jön ki, hiszen tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Például, hogyha most veszem a Sanyikát, illetve a Ferikét, ugye a Cimbal most is a Nagy Bőgőst, őket tényleg nagyon-nagyon pici koruk óta ismerem, és ha nem együtt zenéltünk, akkor nem tudom, Xboxoztunk együtt, tehát hogy abszolút ilyen családias légkör is megjelenik a zenekaron belül, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó. Most, hogyha így fel kéne sorolnom a zenekari tagokat, mondjuk a Radics Ferenc újonnan érkezett hegedűsünk, primásunk, például hozzá rokoni szál is köt, amit körülbelül egy 4-5 éve fejtettünk meg, hogy mi rokonok vagyunk. Őt is ugye nagyon régóta ismerem, a Seres Vilit is régóta ismerem, ő édesapámmal is nagyon sokat dolgozott együtt. Az énekesünk is, a Melinda, Balog Melinda, őt is nagyon-nagyon régóta ismerem, tehát hogy tulajdonképpen hiába, hogy van köztünk korbeli különbség, ez igazából nem nagyon jelenik meg, tehát hogy így nagyon jól el vagyunk együtt.
0: Ki a célközönség, kinek szánjátok a zenéteket?
2: Mindenkinek. Igazából tényleg, tehát nem kötjük ezt korhatárhoz. Abszolút mindenkinek szól, aki szereti a jó minőségi zenét.
0: Milyen terveitek vannak a jövőre? Főként itthoni fellépésekben gondolkodtok, vagy inkább nemzetközi karrierben?
2: Megmondom őszintén, hogy igazából mind a kettőben, szóval, hogy ez majd a lehetőségektől is függ, de alapvetően mind a kettőben.
0: Voltak már koncertjeitek egyébként, vagy ez még nagyon az építkezés fázisa?
2: Hál' Istennek volt már 2 darab koncertünk, de még ez azért az a fázis, amikor még tényleg sok műhely munka megy, és stúdiózunk, és próbálunk, és stb. De hál' Istennek volt 2 darab koncertünk már.
0: És hogyan fogadta a közönség a zenéteket?
3: Hát a tapasztalat az, hogy nagyon jól, és az a jó ebbe szerintem, hogy ez nem csak egy olyan koncert, hogy leülnek és hallgatják, hanem egyszerűen jól érzik magukat rá, és mind a két alkalom olyan volt, hogy erre volt is lehetőség, hogy az emberek meg is tudtak rá mozdulni. Szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogy nyilván az emberek érezzék is jól magukat, miközben ezt a muzsikát hallgatják, ki is tudják engedni ezt magukból. Hát tudjanak rá mulatni, és mind a két alkalommal, mind a két koncertnél ez így meg tudott valósulni, és egyértelműek voltak a visszajelzések, már csak a hangulat alapján is.
0: Mennyire nehéz összeegyeztetni azt, hogy ugye mindenki több zenekarban, több formációban is van, hogy a próbákat megoldjátok, az előadást, az ötletelést, hogy mindenki ott legyen, ez nehézséget jelent számotokra?
1: Abszolút nehézséget jelent, hiszen ugye a fiúk is az Állami Népi Együttesben dolgoznak, nagyon sok koncertük van, próbájuk van. Nekem is nagyon nagy nehézség, mivel ugye én vidéken lakom, bár nem olyan messze, 60-ban lakom, viszont én Szirákon tanítok egy általános és szakközép iskolában, ami ugye még messzebb van, és ott ugye az nekem mindennapi elfoglaltság, hogy ugye 2:30-3-kor végzek, és akkor még onnan gyorsan fel ugye a próbára, de hál' Istennek, hogy amilyen nehéz, eddig úgy gondolom, hogy olyan könnyen meg is tudtuk oldani mindig a próbáknak az egyeztetését, illetve megvalósítását.
2: Hál' Istennek tényleg mindig valahogy megoldjuk, mindig azért kerítünk rá időt, mert kell rákeríteni időt, és úgy gondolom, hogy ez így teljesen működőképes.
0: Ahogy említetted is, hogy a világzenével is azért vegyítitek ezt a két műfajt, olyan stílusú dalokat tesztek be a világzenéből, amit hozzátok közel áll, amit nagyon szerettek, ugye a jazzt említetted főként. Mi alapján választjátok ki, hogy mi az, ami még bekerülhet?
2: Abszolút így, tehát, hogy ami közel áll hozzánk, de ezek csak tényleg ilyen néhol-néhol megjelenő kis apró kis dolgok, mert amire tényleg a nagyobb hangsúlyt fektetjük, az a magyar autentikus népzene és a magyar kávéházi cigányzene. Tényleg mindnyájunk, tehát az egész zenekar, mondhatom azt, hogy így gyerekkora óta ebben a két műfajban nőtt fel, és mindenki tanulta, akár mint régen, ahogy szokás volt, édesapánk elvitt, mint ahogy Zsoltit is egy nagyszerű cigány brácsáshoz, vagy például, mint engem, édesapám elvitt a Magyarországon egyedülálló női primáshoz, Horváth Zsuzsához, akinek én tényleg rengeteget köszönhetek. Isten áldja meg a Porait, szegény már nincs köztünk, de hogy én ilyen icipici korom óta velem nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és nagyon sokat köszönhetek neki. De bárkit mondhatnék, azért mondom, hogy sem akarok mindenkit egyenként kiemelni, de mindenki ebben nőtt fel, és ebbe úgy gondoljuk, hogy úttörők lehetünk, hogy ezt a két műfajt így tényleg a legnagyobb tiszteletbe, szeretetbe tudjuk képviselni.
0: Ha egy érzést kéne megfogalmazni, akkor mi az, amit nagyon szeretnétek átadni mondjuk a közönségnek a színpadi jelenlétetekkel, vagy a zenétekkel?
2: Hát úgy gondolom, hogy ami a mai világban nagyon ritka, az az őszinteség. Szerintem ez az egy, meg igazából azt élek, hogy ez a két műfaj, ez Magyarországnak szerves része a kultúrának. Igazság szerint, hogy mit szeretnénk, az az, hogy tényleg őszintén ezt a két műfajt képviselni, és őszintén átadni ezt a közönségnek.
0: Ki az, aki a zenekarban, ugye tudjuk, hogy a Tomi a zenekarvezető, de aki a szervezést intézi, vagy a menedzselést, van így külön ember, vagy mindenki azért hozzáteszi, amit tud?
3: Hát szerintem mindenki próbálja azért így hozzátenni, amit tud. Nyilván így van egy csoport, ott megpróbáljuk megbeszélni, egyeztetni a dolgokat. Néha könnyebben megy, néha nehezebben. Most talán az utóbbi időben ugye az énekesünk is, Balogh Melinda is azért a kezébe vette így az irányítást, így szervezésbeli dolgokba is, illetve egyéb technikai dolgokba. Hát mindenki, amiben tud, abban segít. Tehát, hogy akár abban, hogy a felvételeknek a médiában történő megjelenítése. Úgyhogy azért szerintem mindenki próbálja kivenni ebből a részét.
0: Mi a következő lépés, vagy mi a terv, ami még előttetek áll? Úgy tudom, még a stúdiózás, meg a stúdió munkák folynak. Lesz még koncertetek mostanában, ahol láthat a közönség, vagy még így a munkákba vagytok? Mi az, ami előttetek áll?
1: A Magyar Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 5-én lesz egy koncertünk az A38 hajón, Nagy Csomor András és zenekarával közösen. Addig Gőzerővel készülünk a próbákon nyilván erre a koncertre is, illetve, ahogy az előbbiekben elhangzott, most stúdió munkálatokban vagyunk, tehát eddig 4 számot sikerült rögzítenünk. Én úgy gondolom, hogy szerintem még legalább egy 4-5-öt biztosan fel fogunk még venni az elkövetkezendő 1-2 hónapban. Illetve hát még, ugye mivel tényleg nagyon friss a zenekar, és ugye említettük, hogy a próbákat egy picit nehézkes összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezáltal ugye ez ráteszi a bélyegét az egyéb dolgokra is. Gondolok itt például egy közös fotózásra, amit szeretnénk majd minél előbb megcsinálni, egy zenekari fotózást, akár egy videóklipet.
0: A videóklipre már van esetleg konkrét dal, amit kiválasztottatok, hogy melyiket kéne megfilmesíteni?
2: Ötlet az van, de egyelőre mi nem döntöttük el, de nagy valószínűség szerint így az első dalunk, ami így visszajelzések alapján klip érett lesz, de még nem döntöttük el 100%-osan.

0: nem csak művészet, hanem esély is. Erre épül a Szimfónia program, amely hátrányos helyzetű, gyakran roma fiatalok számára kínál közösségi zenetanulást és kapaszkodót a mindennapokban. A kezdeményezés célja, hogy a közös zenélés élményén keresztül erősítse az önbizalmat, fejlessze a készségeket és csökkentse az iskolai lemorzsolódást. Az elmúlt években a program tovább bővült, ma már fogyatékossággal élő fiatalok számára is lehetőséget ad arra, hogy a zeneeszközével fejlődjenek és kapcsolódjanak egymáshoz. A Miskolci Martin János szakképző iskolában járt Bító Terika, ahol Babiskó Dián a zeneterapeutát, hegedű tanárt kérdezte a program működéséről.
1: A közös zenélés itt nem a tökéletes hangokról szól, hanem arról, hogy a gyerekek megtanuljanak figyelni egymásra, együtt dolgozni és hinni saját magukban. Hogyan változtatja meg a zene egy gyerek életét? Milyen út vezet az első hangoktól a közös koncertekig? És mit ad mindez a tanároknak, akik nap mint nap velük dolgoznak? Ellátogattam Miskolcon a Martin János szakközépiskolába.
2: Pavliskó Diana vagyok, hegedű tanár, hegedű művész és zeneterapeuta.
1: És itt a Martin János szakképző iskolában a Szimfónia program keretében oktatnak, hát felnőtt diákokat tulajdonképpen, mert hogy nem kisgyerekek már, a zenére. Mi ennek a zeneoktatásnak a mássága?
2: Mi a Szimfónia program keretein belül oktatunk, ami leginkább a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik. Csoportos oktatásban tanítunk, ami azt jelenti, hogy tanárok is többen vagyunk jelen, illetve diákok is kisebb létszámú csoportokban vesznek részt a zeneórákon. Na most ezen a telephelyen, ahol most mi vagyunk, főleg fogyatékkal élő fiatal felnőttekkel foglalkozunk, akik bizonyos szakmákat tudnak tanulni ebben a szakképző iskolában, de mellette mindennapos zenei fejlesztésben is részt vesznek.
3: Hümmögve követjük a dallamot.

0: tulajdonképpen a Szimfónia Program hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatásáért jött létre, és kibővült ezzel a programmal. Miért tartották ezt fontosnak?
1: Megneszelte a vezetőség, hogy én a zeneterápiával szeretnék foglalkozni, illetve el is végeztem az ELTE-n ezt a szakirányt, és pilot programként megpróbálkoztunk, hogy hogyan tudják a fogyatékkal élő gyermekek, fiatal felnőttek a zenét befogadni, illetve azzal dolgozni és azzal együtt élni. Nagyon jó eredményeink születtek, és mint akkor csak képződő zeneterapeuta, de nagyon fontosnak éreztem, hogy a zenével úgy is tudjunk segíteni, nem csak szakma szempontjából esetlegesen, hanem egy életminőségjavításban, szociális készségfejlesztésben, illetve akár saját örömükre, hogyha a fogyatékkal élés ilyen-olyan gondokat okoz, akkor a zene által ők egy jobb minőségű időintervallumot tudnak nyerni.
0: Melyik hangszer a kedvenced?
2: Nekem a csengettyű a kedvencem, és a gitár, a zongora.
0: És neked?
3: Nekem mindegyik. Én mindegyiket nagyon-nagyon imádom, meg gitározni is tudok, meg a cselló, azt még nem tudom, azt most fogok mindjárt, ha megengedik.
0: Igen, akkor sorba mész a hangszerekkel?
3: Persze, pontosan, meg szokott lenni ilyen szimfónia rendezvény, május 26-án lesz.
0: És ott mi történik?
3: Majdnem mindenki fellép.
0: Úgy érzelmileg mit ad a zene?
1: Borzasztó boldogok, vidámak, tehát aki elmegy a terem előtt, sokszor megkérdezik, hogy mit csinálunk, mert itt mindig kacagás és mindig nevetés, hangos szó hallatszik, ami az éneklésből, a zenélésből adódik, illetve mikor visszamennek a saját óráikra, akkor jelezték a tanárok, hogy sokkal vidámabbak, mondhatni úgy, hogy szinte felszabadultabbak. Jó, tehát akkor 1, 2, 3, 4, 1.

0: Ja.
1: Megtudjuk, hogy nekünk mi a képesség, melyik hangszer áll közel hozzánk.
2: Én is ismerem a Cizdesz 2 hangot, meg a Fizgesz 1 hangot, az a harangok által.
3: Ugye itt több hangszerre van lehetőség, és megtaláljuk nekik azt a hangszert, megkeressük, ami nekik a legjobban kézenfekvő hangszer, és nekik is ugye tetszik. Mindenképpen arra törekszünk, hogy sikerélményük legyen, és élvezzék a zenét.
4: Tanár urat még nem mutattam be, legyen kedves, mutatkozzon be nekünk.
3: Mezei Dániel vagyok.
5: Nekünk, zenetanároknak nem elsődleges célunk, hogy Mozartokat és Paganiniket képezzünk, és ahogy felfedeztük a zenének ezt a csodálatos voltát, hogy segítő jelleggel is részt tudunk venni, ez szinte felemelő számunkra. Tehát többen vagyunk itt kollégák, sokszor beszélgetünk ugye a kiégés és az egyéb problémák miatt, hogy nehogy bekövetkezzen, és pontosan azt tapasztalom, hogy felszabadulva és szinte lebegve, feltöltődve mennek innen a kollégák, és egy-egy hétvége után is, vagy szünet után igencsak várják, hogy jöhessenek, mert ezektől a diákoktól olyan melegséget, olyan szeretetet kapunk, amit egyre ritkábban tudunk megtapasztalni.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma Bystrik Červený szlovák énekes és dalszerző lesz adásunk főszereplője. A nagyszombati születésű előadó művész karrierje 2005-ben kezdődött, amikor megnyerte Szlovákia egyik legrangosabb szerzői versenyét. Azóta az alkotó múzsája nem hagyta előtt, folyamatosan komponál és koncertezik. Ez már a 7. lemeze, mely 14 szerzeményt tartalmaz, címadó dala Chceš to nahlas, ami azt jelenti, hangosan akarod hallani. Mai adásunkban az album szerzeményei közül válogattunk. Elsőként a címadó dal forog. Kollégáim nevében is jó szórakozást kívánok Önöknek!

Bistrik dalát hallották. A szlovák énekes albumának címadó dala hangzott el, Hangosan akarod hallani címmel. Szülővárosában Nagyszombaton tavaly októberben volt a lemez bemutatója. Akkor ezt nyilatkozta. Több mint egy éve kezdtünk el dolgozni az albumon. Több dal is készen állt, és fokozatosan a stúdió felvételek során kezdtük kiválasztani, hogy melyek azok, amelyek átmehetnek a rostán. Vannak ritmusos és dallamos dalok az albumon, valamint lassabb, komolyabb szövegű darabok a hosszú téli estékre. Az új dalokon lehet táncolni, ugrálni, nevetni, gondolkodni, de sírni is, nyilatkozta akkor Bistrik. Ezekből a dalokból következik most egy ritmusosabb, majd egy merengős.

Christ whole slave the exile. Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című magazinunkat hallják. Mai műsorunkban Bistrix szerzeményei forognak. Már.

A dalszövegekkel mindig több az aggodalom. Nem akarod évekkel később megismételni magad, ugyanakkor zeneileg és szövegileg is felismerhető akarsz maradni, hogy az egész egyfajta névjegyed legyen. Mindig érdekes látni, hogy más kreatív emberek hogyan érzékelik a zenédet, hogyan fűzik hozzá a gondolataikat és ötleteiket. Így Zuzka Smatanová, Vlado Kraus, vagy akár a mi zenekarunk is hozzájárult a dalszövegekhez. Még a menedzseremmel, Rob Sedlákkal is készítettünk néhány szöveget. Nyilatkozta tavalyi sikeres albumának apropóján Bystrik, teljes nevén Bystrik Červený, szlovák dalszerző és énekes. Chceš to nahlas, azaz Hangosan akarod hallani című albumáról válogatunk mai magazinunkban. Következzen erről most egy sláger, melynek címe Akotya mám rád, vagyis Mennyire szeretlek.

0: Bystrik szlovák énekest önálló albumáról szemezgettünk ma. A dalok többségének szerzője maga az énekes, de néhány dalhoz az egész Bystrik banda hozzájárult, két számhoz pedig Lubo Mazák producer és Juraj Adam is.
1: Len ja a ty, tak blízko a vzdialení, len ty a ja.

0: Kedves hallgatóink, ma Bystrik szlovák énekes szerzeményeiből válogattunk. Az énekes albumának dalai forogtak, melynek címe Chceš to nahlas, ami azt jelenti, hangosan akarod hallani. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra! Műsorainkat meghallgathatják ismét a www.mediaclick.hu oldalon. Korábbi magazinunk ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 5-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Upravo započinje naša jutarnja emisija na hrvatskom jeziku koju možete slušati svakog dana od 8 do 10 sati. Danas je utorak 5. svibnja 2026. godine. U naredna 2 sata donosimo vam najvažnije vijesti života Hrvata u Mađarskoj, zanimljivosti iz kulture, najave događanja kao i glazbeni izbor za ugodan početak dana. Između ostaloga govorimo o susretu pomorskih udruga pod nazivom Veselo Veselo, pregled najnovijeg izdanja televizijskog magazina Hrvatska kronika te prilog sa mise za maturante Hrvatske gimnazije Miroslav Kleža u Peču. Također podsjećamo i na blagdan Marije Posrednice koji se obilježava ovih dana. Sa vama su do 10 sati danas tonski snimatelj Ladislav Štraser te članovi novinarske ekipe Renata Balatinac, Bernetta Blažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévle szerekháv tumér domalé, noroksi szanatácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Budapesti romadiákokat támogat újra a főváros. 2 ösztöndíjprogram is elérhető az általános iskolától az egyetemig. Erről beszél Rigó Fanni, a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház munkatársa. Merj nagyot álmodni, vallja Babindák Jázmin, gimnazista, aki több területen is helytáll. Budapest Főváros Önkormányzata idén is meghirdette roma ösztöndíjprogramjait, amelyekkel a fővárosban tanuló roma fiatalok továbbtanulását és szakmai fejlődését kívánja támogatni. Az egyik pályázatra az általános és középiskolások jelentkezését várják, a másik a felsőoktatásban tanulóknak szól. A program megvalósításában partnerként vesz részt a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház is, amely nem csak a pályázatok népszerűsítésében, hanem a tehetséggondozásban és a mentorálásban is szerepet vállal. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a Roma Művelődési Ház munkatársát, Rigó Fannit kérdezem, aki hangsúlyozta, a program legfontosabb célja, hogy a tehetséges roma fiatalok valódi esélyt kapjanak a továbbtanulásra és a munkaerőpiacon való boldogulásra. 2 ösztöndíjprogram is megy most, amire jelentkezhetnek a fiatalok. Mesélj erről kérlek, hogy melyik az a kettő, milyen korosztálynak szól.
3: Ugye az egyik általános és középiskolásoknak szól, olyan 12 év feletti fiataloknak, akik magukat romának vallják, és nappali tagozaton tanulnak budapesti iskolában. Ez 40 főt érint, tehát 40 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat. Szeptember 1-e és június 30-a közötti periódusra érvényes, és ennek majd most május 6-án lesz a leadási határideje. A másik pedig felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szól. Itt fontos az, hogy nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező budapesti kampuszon tanuló diákoknak szól az ösztöndíj, ennek a jelentkezési határideje pedig május 31-e. Ez összesen 20 főt érint, tehát 20 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat, és ez szeptember 1, és körülbelül március 31-éig, tehát ez között a két dátum között szól, tehát ez egy fél évre, 5 hónapos szemeszterre érvényes ösztöndíjpályázat.
2: Az általános iskolásoknak szóló pályázathoz ott gondolom van azért tanulmányi átlag is feltétel, amit teljesítenie kell a diákoknak, hogy valaki jelentkezni tudjon.
3: Így van, tehát a fél év, illetve az előző évvégi bizonyítványban a 3,5-ös átlagot kell elérnie a tanulóknak, úgyhogy ugye ebbe a szorgalom és a magatartás nem számít bele, úgy kell elérnie ezt az átlagot a diákoknak.
2: Kell, hogy legyen valamilyen területen kiemelkedő teljesítményük, akár sportban, kultúrában, nem tudom, bármiben, vagy elég egy jó tanulmányi átlag hozzá, hogy jelentkezni tudjanak?
3: Így van. Csatolni kell a jelentkezési laphoz mindenképpen különböző olyan versenyeredményeket, amiket az elmúlt 1-2 évben szereztek, tehát okleveleket, mindenféle elismeréseket, amiket kaptak, ezeket szkennelve kell benyújtani, vagy lefénymásolva. Ugye fontos ennél az ösztöndíjnál, hogy ezt személyesen kell bevinni, vagy postai úton a főpolgármesteri hivatalba, és akkor ott kell benyújtani ezeket az okleveleket is.

0: Tehát akkor a főváros hirdeti meg ezeket az ösztöndíjakat, mind a kettőt, ott tudnak ugye jelentkezni. Ez már egy évek óta működő ösztöndíj program, ami ugye ebben az évben is működik tovább. Van rálátásotok, hogy ki szokták ezt használni a diákok, nagy arányban jelentkeznek rá?
1: Hát ugye a Romanokerből is van bizottsági tag, aki döntéshozó az elbírálás kapcsán, hogy kik nyerik meg ezt a pályázatot, tehát van rálátásunk arra, hogy kik jelentkeznek. Elsősorban azt figyeltük meg, hogy ugyanazok a diákok jelentkeznek évről évre, tehát egy-két olyan új arc van, akinek mindig nagyon örülünk. Egyébként szoktak hál' Istennek jelentkezni, de jobban örülnénk, ha még többen is többen jelentkeznének és kihasználnák ezt a lehetőséget, mert ugye amellett, hogy valamennyi anyagi juttatással is jár, tehát ez a középiskolásoknak és általános iskolásoknak szóló ösztöndi, ez havonta 20 000 forintot jelent, ezen felül ugye tehetséggondozó foglalkozásokat is tart egy bizonyos egyesület a diákoknak. Annyi változás van például ettől az évtől kezdve, hogy ezen felül a romanokeres kollégákkal roma identitásról és kultúráról szóló foglalkozásokat is fogunk tartani, tehát ez is beleépül most már ebbe a pályázatba.
0: Ezek a külön foglalkozások akkor ugye kötelezőek azoknak, akik elnyerik a pályázatot és megnyerik az ösztöndíjat, tehát ez egy kötelező részvétellel is jár.
1: Eddig nem, tehát ez eddig nem volt kötelező. Ettől a következő turnustól lesz az, hogy kötelező részt venni a diákoknak a 75%-án a foglalkozásoknak, ami azért is fontos, mert ugye követelmény volt eddig is, hogy bemeneti és kimeneti méréseken vegyenek részt a gyerekek, és e között a két mérés közötti változás az, ami igazából nagyon nehezen mérhető, hogyha a foglalkozásokon nem vesznek részt. Viszont hogyha a foglalkozások egy nagyobb részén ott vannak, akkor a kimeneti mérésre ugye kimutatható olyan változás önismereti szempontból, mindenféle készségek szempontjából, ami miatt látszódik az, hogy tényleg megéri foglalkozni ezzel, és megéri a pályázaton való részvétel igazából.

0: Az egyetemistáknak való ösztöndíjra még mit tudnál elmondani, ott milyen fontos információk vannak?
1: Szerintem nagyon hiánypótló, meg izgalmas pályázat egyébként, mert itt igazából arról van szó, hogy ez a 20 ösztöndíjas a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményekben gyakornoki pozíciót kapnak. Például ugye itt a Romanokerben is részt vehetnek ilyen gyakornoki programban, de tényleg a többi intézményben is, ami a fővárosi önkormányzat fenntartása alatt áll. Most is például itt ilyen kicsit személyesebb vagy több rálátásom van erre az ösztöndíjra, mert most az előző turnusban én is mentorként is részt vettem, és itt a Romanokerben mindenféle rendezvényekben, mindenféle feladatokban tudtak részt venni, adminisztrációs feladatokat tudtak elvégezni, tehát ami igazából érdekli az ösztöndíjasokat, azt mindent ki tudnak próbálni, akár a fotózás, akár a vágás, akár a szerződésírás, tényleg nagyon sok mindenbe beletekinthettek, meg belekóstolhattak. Ők havonta 100 000 forintot kapnak, tehát ez egy nagyobb összeg, viszont valamennyivel nagyobb feladattal is jár, ugyanis kötelező havi 35 órát teljesíteni ilyen gyakornoki feladattal, plusz ezen felül még van 5 órás ugyanilyen roma kultúra és identitás erősítő foglalkozás, amit teljesen függetlenül attól, hogy ki melyik intézményben végzi a gyakorlatát, a Romanokerben kell elvégeznie. Tehát havi 5 órát az összes ösztöndíjas nálunk tölt, és ilyen roma identitás erősítő workshopon vesz részt.

0: A gyakornoki programnak köszönhetően ők azt a tapasztalatot később akár a munkahelyükön is, vagy a későbbi pályájuk során is be tudják építeni, és egy hasznos tapasztalattal gazdagodnak ezáltal.
1: Így van, meg szerintem eleve ugye nagyon jól mutat az önéletrajzban is, mert nagyon sokszor nehéz ugye pályakezdőként elhelyezkedni úgy, hogy igazából csak magát az egyetemi végzettséget tudják beírni a fiatalok, és már ez, hogy ezen részt vesznek, és 5 hónapon keresztül valahol gyakorlati tapasztalatot vagy gyakorlati tudást szereznek, meg építenek, az szerintem tök hasznos. Ami még nagyon fontos, hogy a másik ösztöndíjjal ellentétben itt elektronikus úton kell e-mailben elküldeni a fontos adatokat, a jelentkezési lapot, az önéletrajzot, a motivációs levelet, tehát ezeket ott online kell benyújtani a fiataloknak. A személyzeti ékezetek nélkül kukac.budapest.hu címre kell elküldeni e-mailben.
0: Igényel ez valamiféle kizárólagosságot a jelentkezőktől, tehát hogy más ösztöndíj programban nem vehetnek-e részt?
1: Igen, ugye nagyon fontos az, hogy a fővárosi önkormányzat által kiírt ösztöndíjak közül egyszerre csak egyen vehet részt egy diák, tehát hiába van mondjuk a felsőoktatásban tanulók részére több ösztöndíj kiírva, egyszerre csak egyen vehet részt a hallgató. De hogyha valakinek kérdése van még az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjon nekem e-mailt fanni.rigo@romanoker.hu e-mail címre.
0: Akkor arra biztatunk mindenkit, hogy éljenek ezekkel az ösztöndíjprogram adta lehetőségekkel a kiírt határidőig.

Egy 18 éves gimnazista, aki nem csak a tanulmányaiban teljesít jól, hanem közösségi szerepet is vállal. Babindák Jázmin jelenleg a Deák Diák Gimnázium 11. osztályos tanulója. Gyerekkora egy részét Szlovákiában töltötte, ahol édesapja a románok herkülete

0: közösségi házban dolgozik, szociális munkásként. Jázmin pedig már fiatalon bekapcsolódott a közösségi programokba, táboroztatásba, emellett a tanulásban is segíti a gyerekeket. Ezen felül tagja a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramjának, valamint az Új Start Tehetségprogramnak is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy mit adnak ezek a lehetőségek, és mik a tervei a következő évekre nézve.
1: Mesélj kérlek te, hova jársz most gimnáziumba, és hányadikos vagy?
2: Én a Deák Diák általános iskola és gimnáziumba járok, 11-es osztályba.
1: Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? Hova szeretnél majd menni tovább tanulni?
2: Első cél az a SFE, a Színművészeti Egyetem. Viszont ugye, hát ma már a művészet meg a színészet nem fizet annyira jól. Így azon kezdtünk el gondolkozni apukámmal, hogy a színművészeti mellett egy plusz egyetem is kéne. Ott viszont a szociális munkán gondolkoztam. Ugye ez onnan jött, hogy apu is szociális munkásként dolgozik, és többször is van ott, hogy segítünk neki ott táboroztatni. Most már egy pár éve, hogyha táborunk van, akkor én is egy csoport vezető vagyok ott, vagy ha ugye tanodát is csinálunk, és hogyha van rá alkalmam, akkor én is ott segítek a gyerekeknek.
1: Édesapád ugye Babindák Ernő, és a Csatai Közösségi Házban dolgozik ő is, illetve nagypapád is, és te is ott segítkezel, ahogy elmondtad. Miért fontos számodra ez a munka, vagy ez a részvétel, hogy a közösségi házban gyerekekkel foglalkoz, a tanodában is segíts nekik?
2: Én szinte ebben nevelkedtem fel, szóval ahogy megszülettem, én mindig is ott voltam. Ez 20-valahány éve már megy, és ugye ahogy én megszülettem, az már ment. Szóval én ebben nőttem fel. Nekem ez mindig is fontos volt, meg ott jól tudom érezni magam egyszerűen. Ez ugyanúgy, mint a színházban, ha ott vagyok a színpadon.
1: A tanodában milyen tantárgyakban tudsz segíteni?
2: Összességében mindenben. Én inkább a magyart szoktam segíteni nekik, meg hogyha verset kell tanulni.
1: Ezek után akkor talán nem is lesz nagy meglepetés, de megkérdezem, hogy mik a kedvenc tantárgyaid a gimnáziumban?
2: Az irodalom. A magyar annyira nem, de az irodalom igen. A történelem esetleg még, ez a kettő.
1: Kik azok a tanárok, mentorok, akik tudnak neked segíteni ebben, akiktől sokat kapsz?
2: Otthonról az apu, nagypapám. Suliba annyira nem is, nincs is ilyen. Az MCC Roma Tehetségprogramban van a Gáspár Sándor, aki sokat segít.
1: Mióta vagy tagja az MCC Roma Tehetségprogramnak?
2: Szeptember óta.
1: Mit ad neked ez a program, illetve miért jelentkeztél? Mi volt a fő motivációd?
2: Igazából először nem is tudtam, hogy ez létezik. Ugye az Új Start programban is benne vagyok, és ott a Sanyi egy ilyen csoportvezető, a Gáspár Sándor, és az egyik ilyen táboros alkalommal oda jött hozzám, és mondta nekem, hogy neked kell jelentkezni az MCC-be. És akkor így megkérdeztem, de hogy mi az az MCC? És akkor mondta, hát, hogy egy ösztöndíj program, és hogy nagyon jó a közösség, és hogy sokat segítenek az egyetemi felkészülésekben is, stb. És jelentkeztem, majd felvettek, és ugye szeptember óta már rendszeresen járok oda.
1: Milyen feladatokat kaptok ott, vagy milyen programok vannak, amire mondjuk készülni kell? Ez egy plusz elfoglaltság azért a gimnázium mellett neked.
2: Ott minden hónapban van egy hétvége, péntektől vasárnapig. Az egy ottalvós program, egy hotelben vagyunk elszállásolva. Péntekenként ilyen előadások vannak, hívnak roma embereket, vagy nem roma embereket, a továbbtanulás mondják el, vagy a sikereiket. Aztán szombaton kurzusok vannak, például hogyan fejleszd a tanulásodat, saját magadat, pénzügy, ilyen is volt, és amikor ennek vége van, 9-től 4-ig, 5-ig tart ez az egész szünetekkel, aztán utána mindig elmegyünk egy programba, ahol ugye a közösséget építjük. Aztán vasárnap pedig lehet hazamenni.
1: Hány fő vesz részt ebben a programban, és milyen a közösség? Hogy látod, itt teljesen különböző területről, különböző érdeklődéssel vannak jelen a diákok?
2: Pontosan, hogy hányan, arról fogalmam sincs. Egy ilyen 60 talán valahogy így. Ugye vagyunk még imisek, és vannak egyetemisták is. Szóval igen, különböző az érdeklődési körünk. Van, aki zenél, van, aki ugye az előadó művészet, van, aki nem tudom, fizikus vagy csillagász akar lenni. Szóval elég színes a közösségünk.

0: És így, hogy már benned is megfogalmazódott, hogy mi szeretnél lenni, milyen irányban mész tovább tanulni, abban is ott neked tudnak konkrétan segíteni, vagy olyan mentorokat adni melléd, akik ezen a területen adnak segítséget?
1: Versenyekre indítanak, inkább így mondom. Volt egy MCC ARS program, most, ahol 5-en jelentkeztünk, különböző kategóriákba lehetett előadó művészet, ének, rajz és írás. 5-en jelentkeztünk, mind az 5-en tovább jutottunk, szóval majd megyünk a döntőre. Aztán ott kategóriánként 6-an jutnak tovább, és akik tovább jutottak, megnyerték ugye a fődíjat, akkor kapnak egy mentort egy évig, és kiutazhatnak majd Párizsba is.
0: Mi az, amit eddig neked ez a program adott? Érzed-e a tanulmányi eredményeden akár, hogy abban is fejlődtél?
1: Egy közösséget biztos, hogy adott, egy olyan közösséget, ahol jól érzem magam, és nem néznek le, vagy ilyesmi, azért, mert tanulni szeretnék, és külön tanárokat is adott, ami tud segíteni ugye a suliba. Kötelező ott az angol tanulás, egy héten kétszer van 90 perces órák, és egy magyar tanárt kértem, hogyha majd 12-ben úgy gondolom, hogy emelt szinten szeretnék érettségizni, akkor esetleg ugye ő majd tud segíteni.
0: Mi az, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik még nem mertek mondjuk nagyot álmodni, vagy nincsenek ilyen céljaik? Mit üzennél nekik?
1: Merjenek nagyot álmodni. Nem kell félni. Ha most nem sikerül, akkor nem sikerül. Nem kell ezen szomorkodni, vagy elkeseredni. Csinálni kell. Aztán, ha nagyon szereted, és nagyon benne vagy, amit csinálsz, és jól csinálod, akkor fog az sikerülni.
0: Sok szerepet vállalsz az életedben, ugye az iskola mellett az MCC tehetségprogramban is részt veszel, ahogy említetted, apukádnak is segítesz a közösségi házban Csatán. Emellett még ugye a kultúra is nagyon fontos része az életednek. Hogyan tudod ezt így ilyen fiatalon, ilyen tudatosan így összeegyeztetni, összehangolni, hogy mindenre jusson időd?
1: Nehezen, de vannak, akik segítenek ebben otthon. Ugye az apukám, a nagypapám, mama, apu barátnője, szóval igazából mindenki. A kultúra terén csak ők vannak, akik ebben tudnak nyomni és segíteni.
0: Hogy látod magadat, hogyan jellemeznéd magad, milyen fiatal lány vagy, és milyen értékeket kaptál otthonról, ami meghatározza azt, aki vagy?
1: Saját magamat néha egy szétszórtnak, de viszont nagyon, hogy is mondjam, ilyen céltudatosnak mondanám. Amit nagyon-nagyon szeretnék, az biztos meg fogom csinálni. Hogy milyen értékeket kaptam otthonról, az ugye a kultúra, amit tudtam kapni, és ők mindenben segítenek otthon. Ugye, hogy önbizalmam legyen, nagyon sokat segítettek rajta, és hogy öntudatos legyek. Saját magamat adjam mindenhol, mert hogyha megjátszod magad, ugye az nem te vagy.
0: Hogy látod a korosztályodban, a kortársaidnál is jellemző ez a tudatosság, és ez a fajta felkészültség, az, hogy látja az ember, hogy mit szeretne, ahhoz mit kell tennie, konkrét célokat tűznek ki maguk elé, ez úgy jellemző a korosztályodban is?
1: Nem mindenkinél, viszont ezt ugye otthonról kell hozni a háttér, amilyen. Szóval én egy nagyon szerencsés ember vagyok, hogy nekem olyan otthon a háttér, hogy bármiben tudnak segíteni. Bármit is szeretnék.

0: az, akit példaképednek tartasz?
1: Elég sok példaképen van. Főként az apukám és a keresztanyukám, ők ketten, akik így nagyon nagy példa számomra.
0: Ahogy említetted is, egy nagyon támogató családban nevelkedtél és nevelkedsz, akkor itt gondolom soha nem volt kérdés, hogy te tovább fogsz tanulni, és hogy ez fontos, tehát hogy ez egy egyértelmű út volt számodra, és a húgod számára is talán.
1: Igen, ez mindig egyértelmű. Óvodáskorom óta mondták, hogy egyetem, muszáj tovább tanulni.
0: Hol látod magadat 5 vagy akár 10 év múlva?
1: A Nemzeti Színház színpadán, mondhatjuk ezt. Igen, ott szeretnék lenni.
0: De a szociális munka is része lenne az életednek hosszú távon?
1: Igen, egyébként nagyon szeretném, hogy része lenne, de a színház nekem a fő, amit nagyon szeretnék. Szóval, hogyha az egyetemet is elkezdem, akkor az lesz az első, hogy én a színművészetire szeretnék majd jelentkezni, és majd csak utána a szociális munka.
0: Hogy látod, mennyiben másabb Budapesten az oktatás? Te ugye a szlovákiai csatáról származol. Tehát az általános iskolát azt Szlovákián végezted. Mennyiben másabb itt az oktatás? Jobb-e?
1: Az én kis általános iskolámhoz képest sokkal jobb itt az oktatás. Ugye ez egy kis falu, kevés gyerekkel. Ugye ez meg egy nagyváros, sok gyerekkel. Szóval igazából a szlovák oktatás, ez meg magyar. Ugye ott szlovák a kötelező nyelv. És ugye, hogyha nem magyar iskolába jár az ember, akkor a magyar az idegen nyelve, itt ugye meg az angol, szóval nagyon-nagyon más. Én nagyon le voltam maradva, amikor idejöttem suliba. Nem a magyarra, hanem mondjuk a matekkal, de egyébként az összes tantárgyal.
0: És ezt a nehézséget hogy tudtad megugrani? Önszorgalomból egyedül többet tanultál, többet készültél, vagy volt, aki segített neked az iskolában például?
1: A matekot, ott ugye mondtam, hogy járok az újstartba is, benne vagyok a programba, ott kaptam egy matek tanárt, ez még mai napig megvan, és a többit azt csak tanulni tudtam, hogy be tudjam hozni.
0: Ugye most 11-es vagy, hogyan készülsz a jövőre előtted álló érettségire?
1: Egyébként ez az időszak, ugye, ami most van. Most vannak ilyen próba érettségik nekünk is a suliba. Szóval szinte úgy készülök, mint egy érettségizős diák.
0: Szerinted akkor nem lesz nagy nehézség ezt megugrani?
1: De, egyébként igen, nagyon, nagyon félek tőle, de hát mindent próbálok, hogy jó legyen.
0: Mik azok a nehézségek még, amikkel eddig szembe kellett nézned, vagy amit akadályként tudnál említeni?
1: Nem tudom. Ilyen sose volt, hogy azért akadályozott volna valaki, mert cigány vagyok. Persze így a versenyeken volt egy kis összesúgás, hogy például amikor a nagypapám versét mondtam, hogy cigánylány cigányversen, akkor biztos, hogy nem nyerhet. De egyébként máskor nem volt ilyen soha ilyen dolog.

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlésza, Vicsanatos, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale.
3: Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Körösi Gusztáv, várikana anno cinno körösbe se lasz. Deo trajo ingerdas lesz zsikaringo szegedino. Akánik hote trail. Vojkodo penel, le romeszket robuj teszik a velom is todrom. Ketánet robuj az te hutyilen. Te zsutin jekkáveresz, o rom romesz. Lesz sajsune nagyesz.
4: Hát ez előstár van is, tehát rinebbér sincerek hagyilen. Andal cinno körös, lepis teszkos ávaszim, andal gurváraszim. Muride andal kacsiskiszasz, hát hogy szártrai. Szadin tippendan, vagyis puslan. Hát kadetrai szarik egyszerű van, hogy szártrai majbut rom. Muroda puliárisasz. Kérnasz le brágya, le tepsi. Hát kodal biknenasz, zsenasz pengő pörgava, hát biknenasz le. Természetesen le gázsenge. Pökist háza akkor abban az időben, de nasz posél, sértáj, panyvárd, és upunyat a tújsela. Famurra ternotra jó, hát bútyi kérdezt, az andel dráka, kordesz, az le dráka, píresz, az napszámba szarszol le gázsepenen, hát kádetrai szárasz, az amely szarszó biri szárasz, az románész. Hát palakodni ánde például a detemlica, a vriszképi szájlem, andó szegedino kerül szárdem, andó ikarosz ikeroz búj, kote keroz búti, hát szope van de bizinás, kodi keroz. De az kádé alapvetőleg nem stikpen az, hogy nagyon butrom kérnasz kote búti, de kérnasz azért búti virom. Efta bes kérdem kote búti. A kálnak a csikérav kote búti, csinyácsi besáv kote. Katalo szegedino nadúr besáv, anu pitvaros. Kote besáv, kodala romnyak az a kote besosz muklemva. Kávéra romnya szabesáv, kote rakadilas maksejóri. Vikaj katarkadi romnyi rakadilas maksejóri.

Kocsárgélem, adott Szegedi Napjánál, Kocsárgélem. Mi? 1977-ben kerüli szárdamandó szolnoka. Kötőbb és osz, lehetszett ez kasasza. Kötőre címak bári sej, bistel pánzsa bersengi, kotár kerüli szárdamandó robija. Kanaszke viszájlöm, ma kotár ásílöm, mondó Szegedino, kérdő Szegedino bes osz. No kérdő kerüli szárdamandó Szegedino. Vagyis katharanda körös, hát 77 van a kánkszasz. Ki davle szasztra, téli davle. Akarsz a szomaladjon. Románi bútyik erre.

0: Körösi Gusztáv, várikana anno cinno körösbe se lasz. Deu trajo inger das lesz zsikaringo szegedino. Akánik hotet rajja. Vojkodob henel, leromeszket robuj teszik a velom istodrom. Ketánet robuj az te hutyilen. Te zsutin jekkál veresz, o rom romesz. Lesz sajsune nagyesz.
1: Mikor digindi, hogy amelyre romenge kállet robujász, hogy de szár mai buteka vende, haj fóronde, le rom ketáne inkiren, ugye na feri amende, na stikpena vagy ferikat helyando cino körös, hanem szakokáj, szika szavó, hogy visszáj szimaskál le rom, kadoszi odnoszta nagyon bára bajó. Kodit robuja, szá le romenge ketáne te inkiren, szá ketáne te inkiren, haj kádete keren, hogy mi stota vel, na feri lenge, hanem vilegázsenge, hogy maj federte fogadina melegázse, ke amenge, na duvar, hanem trival vagy stárval, hanem desvarkatit robujte bizonyíti száraz, szareke gázseske, kaj kodi, hogy amen te fogadin. Csavla slobodo el romenge, te visájas kodi jekhavlesa, csavla jekhavleske te purli jekhavles, csavla slobodo jekhavleske idígye tavem pedig havleske, na kang tut maj baromáru juti szárdas, szárman juti szárdas, hanem sőt, kasz majd cínosik, odal ezt robujaszte dasz.

kana majd primitíva szaszlerom szarakának, inkább majd dakámba daszod el, ha a lehetőség, hogy kadilumán daszka szavó lehetőség, hogy a kankle rom saj civilizálódin, saj integrálódin, saj szityon, saj kérén szokamén, feri lásó. Lásó. Nászulába, de kadilumán a stikkérénke, lásó avlasz. Na takának szartöpjönavduke, ek rom. Ek manus, na felé romakár gázsó is. Kasza voj lesz kotrajó szárszó, voj kerel lesz peszke. Voj kár szárszó, voj irányíti lesz. Se irányíti kodó vilás ez, ha vinászú lesz. Sevel vicsorro, sevel vibarvalo. Se irányíti pesz kotrajó vicsorreszke, ke kate figyelin. Te szimál nászul trajó, napekodiszim mindjárt, hogy hirtelen barvaló tekerdjúval, hanem pekodiszim, hogy szakodjesz megtavel makodó, szó mantra új helymúre savorhen. Ha ne pekodiszim, hogy te dikoké kutka náj, kemanszi, náj, hanem koda lesz inke vite taposi, hanem pekodoszim, hogy avrite vazdadjúvasz, ke lesz koda le csorresz, vagy e káveresz, te zsala, nászul tekerel. Ha téle diken, na lesz, na feri lesz diken, téle viman, hiába sziman, viman téle diken. Kele gázsinak kodipenen, hogy a cigán csinálta, a jóskapista, hanem szavorra zséne. Kodipenen le gázs, hogy intregi rom is, kádeszan téle diklo. Pekodit robúj szakon ele romengetavel, hogy szakon ez egy arányba, kondik az, hogy majd téle szív, pekodot és üti száraz, te hogy lesz kovasz. Akár csen nászul ez, hogy lelopre, kér na egy formán gindi szára szame. Na sti gindi pe voj murak, hogy az szame lesz kira szá, hely káve lesz kira szá, stb. Stb. Hanem trobúj le romén, jek háv lesz a te zsutin, első sorban is kode, jek háv lesz te zsuti szára szá, te nem mukasz a jek háv lesz. Atunci vile gázsedik hen, hogy szó szihajt majd federán de fogadin szakon ez.

De pontosan, kadi hirtelen bárilom, kadu bárováltozási szavilasz, nagyon butero menge konté lesz, ha jenes hirtelen barvájle, ha hirtelen szasz koncsorrájlasz. Ha egy csizsa nélande kadu bárita nulto, lima tekerél kancsi, kaszavóké náj hirtelen szpeszoszték indi, ha iskoli náj nás tízsal katikáj, még csi segéd munkásnak nak tízsal. Hát egyes a bandé kadi lumába büntetni, nandakod itt, és alá kál ezt tekerél búti. Tehát kodika mav kadalasa te penav, hogy ha inke jó kar palpale te teri pekodi, hogy jek havres trobujte juti saras, trobujte das les lehetőségo, ha napaka kirik pakaverik, ahi trobuj jek havres te zumovaso savo, pesoste si lašo, ha te juti saras les, pakodirik, dikasot kakolaš, oj leske, juti saras les. Ke katar kodi mam maj bučavla, haj so sima kodo čingravan depu, kodo čingravan depu, ha nem te juti saras pe jek havres te, haj te kamas jek havres, nasul te jek relatuči, te lete piskoli saras les, eš anda kodi našti hojajvel, te na hojajvel anda kodi ke, az je te hara te žena sende jek havres ke jaka te dikas, kadi aba naj, kadi hasajlas, naj aba pativ, feri vorba si pa pativ, aba je pativ naj, aba hasajlas, dosta šajnošoj, feri kadi vorbaj, aba naj. Sajnos, hogy csilejtezik.

Kad Hungrikó rádió voszasz, pe román is íb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy különleges zenei világba hívom önöket, ugyanis a szerb zenei hagyományokat ápoló, Szerbiában már évtizedek óta nagy hagyományokkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi 15 évben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós zene gyöngyszemeiből válogatok. E zenei irányzat egyik legjelesebb képviselője Goran Bregovic, aki az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretén belül 2010-ben Pécset koncertezett. Ízelítőül ime egy feldolgozás, amely Bregovic volt nagyhírű együttesének a Bielodugme zenekar repertoárjából származó közismert dal feldolgozása.
3: Gnyáve kínai kafane, male droce, satrodame, gnyáve.

Goran Bregovic tehát Jugoszlávia egyik legkedveltebb rockbandájának, az 1980-as években felbomlott Biela Dugmének egyik frontembere volt. Rögös út vezetett a csúcsokig. Goran Szarajevóban született bosnyák apa és szerb anya gyermekeként. Miután szülei elváltak, édesanyjával élt Szarajevóban. Zenélni még gyerekkorában kezdett, hegedülni tanult egy zeneiskolában, ám tehetségtelennek nyilvánították és a második évben elbocsátották. Tizenévesként kapta meg első gitárját édesanyjától. Gimnazista korában Goran az Izohips együttesben basszusgitározott. Hamarosan ebből az iskolából is eltanácsolták, így intézményt váltott, ahol a Bestie nevű zenekarhoz csatlakozott, újfent basszusgitárosként. 16 éves korában édesanyja külön költözött tőle, így saját magának kellett gondoskodnia a megélhetéséről. Népzenét játszott egy konyici bárban, építkezéseken dolgozott és újságot árult. 1969-ben figyelt rá fel Zsegyka Bebek, a későbbi Biela Dugme szólistája, aki a 18 éves gitárost meghívta a Codexi együttesbe. 1971 őszén Goran megkezdte egyetemi tanulmányait, amit hamarosan félbe is szakított. Zoran Regicsel a Codexi egy másik tagjával 1971-ben beléptek a Jutro együttesbe, mely a nevét 1974-ben Biela Dugmére változtatta. Jöttek a komoly hazai és nemzetközi sikerek, nagy lemezek.

Az együttes utolsó lemezéről hallottuk a Lipe Cvatu, azaz Virágoznak a Hársvág című dalt, amely aszimmetrikus ritmusa és autentikus hangzásvilágon alapuló szerkezete nagy hatással volt Bregovicsra. A nagy sikerű együttes széthullása után Goran filmzenéket kezdett komponálni. Egyik első munkája Emir Kusturica Cigányok ideje című 1989-es filmjéhez írt zenéje volt.

Ruzsa Magdi előadásában hallottuk a közismert számot. Goran Bregovics dolgozott Iggy Poppal, Cesária Evorával, Sezen Aksu török énekesnővel, közös albumot készített Gyor Dalarasszal, Kajak lengyel énekessel, valamint Krzysztof Kravcsukkal. 2005-ben a Bielodugméval több búcsúkoncertet adott. 2010-ben a szerb közszolgálati televízió felkérte, hogy megírja a szerb versenydalt az oszlói Eurovíziós dalversenyre. Goran Bregovics előszeretettel zenésített meg hétköznapi témákat, írt dalt a sofőrökről, rendőrökről, részeg utcákról. Ezeket hallhatjuk most. Boliga!

Bregovic zenéivel életre kelti Szerbia különböző tájegységeire, de legfőképpen a Dél-Szerbiára és Koszovóra jellemző dallamvilágot. Népzenei elemekkel teletűzdelt feldolgozásait hallhatjuk a következő zenei blokkban.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiemelkedő szerb zeneszerző Goran Bregovic munkásságába pillanthattunk be.
1: Ne

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.